0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zené.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.
1: I am the master voice.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből,

a hangodat nem hallom már. Régen meghalt az a tűztoló nyár. Gyöngyszemed nem néz már rám. És nem jön az álom, hogy elhozzon hozzám.

Bitank Jó Rádió. Ha jót akarsz magadnak. Now tell me how we spoil the fun. And why our love is upside down.

0: etc. Das ist gut. Das ist showbiz.
1: Figyelem! Figyelem!
2: Az Animal Cannibals megérkezett.
1: Richie P vagyok.
2: Én pedig Kuka MC.
1: Mi ketten az Animal Cannibals.
2: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang Jó Rádió.

0: Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Pitangó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.
1: Yes! Open, come on! Hey, Martinez, you ready, girl?
2: Come on, let's do this, gangsta.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

most Magyarország zenei rádiójának online adását hallgatja. Bitamjú Rádió. Bitamjú.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

a 80-as. Together forever and never to pass. 90-es.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi

Music Mixbox. Music Mixbox. Music Mixbox MC Csabával a Pitangyó Rádióban.

0: A Music Mixbox mikrofonja mögött.
1: A Music Mixbox mikrofonja mögött. MC Csaba. MC Csaba.
2: Szombaton 12 órától és vasárnap 14 órától.
1: Music Mixbox MC Csabával a Bitangyó Rádióban.
3: Dél van. Music Mixbox hétvége. Két hetente, MC Csabával, itt, a Bitangyó Rádióban.
4: Az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... Kilencvenes.

0: múlt és jelen kedvenc slágerei, Bitangyó Rádió, és benne pedig a Music Mixbox déltől hallhatóan. Egészen 14 óráig köszöntöm a hallgatókat, MC Csaba vagyok a stúdióban, aztán nagyon jó slágerekkel hoztam ígéretem. Glenn Prey-jel kezdtünk, ő volt a The Heady Zone című slágere. Bizonyára emlékszünk sokan, 1986-ban vetítettek egy filmet, melynek az volt a címe, hogy a Beverly Hills-i zsaru. Na, annak a zenéjét hallhattuk, egyébként track slágerét, melyen indítóként a film betétdala volt. Na, nézzük, 2026, és június 13-a szombat van. Ne felejtsük el a mai napot, pedig már is mondom, az Anettek és az Antalok ünneplik a mai napon a nevenapjukat, Isten éltesse a névnaposokat, a születésnaposokat. Természetesen jó étvágyat kívánok az ebédfogyasztáshoz, közben pedig szólnak a jobbnál jobb slágerek itt a Bitangyó Rádión, mint ahogy az imént hallott Glenn Prey, The Heady Zone című slágere. Aztán rögtön őt követően pedig David Guettával folytatjuk nem sokára, mindjárt itt a Bitangyó Rádión. Egy-egy dal le fog csengeni, lehangzani, és utána pedig érkezik majd egy kérés kívánság ebben az órában, aztán a következő órában is majd hallható egy-egy kérés kívánság. Elérhetőségeinket pedig továbbra is ne felejtsük, bitangyoradio.com, valamint a plusz 36 39 82 96 68-as Viber és SMS számunk, tehát akkor ha valaki valamit szeretne hallani, ezen a számon megteheti, vagy itt nálunk a Bitangyó Rádió chat szobájában is. Érkezik tehát David Guettájék itt a Bitangyó Rádión.
1: Az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as

0: Nos, múlt és jelen kedvenc slágerei, na meg a Bitangyó Rádió, benne pedig a Music Mixbox MC Csabával. Sziasztok, nagyon szép délutánt kívánok nektek, és természetesen annak a kedves hallgatónak, aki itt tartózkodik velem a vonal túlsó felén, ha jól tudom, Kata, ugye? Szia!
1: Igen, szia, törzs hallgató vagyok, szia!
0: Há, egy nagyon jó törzs hallgató is, mondja is. Nagyon jó. Na, igen. Kata, kértél tőlünk egy felvételt, ugye? Mi lenne az, léci?
1: Igen. M-A-M, a Völtudák című dal.
0: Jó, és küldenéd valakinek? Szóljon valakinek ez a sláger?
1: Igen, küldeném. Jó, hogy megkérdezted. Küldeném Bolcinak sok szeretettel, mert egy nap olyan brutál jó műsor.
0: Na, akkor volt ott is buli, igaz, gondolom?
1: Igen, nagyon nagy.
0: Na, az szuper. Nos, jó, akkor MHM érkezik tőle a Power the Night című slágere. Köszönjük, hogy hívtál bennünket.
1: Igen.
0: Hallgasd a rádiót. Köszönjük, Kata. Szia.
2: Bitangyó Rádió.

0: Nos, múlt és jelen kedvenc slágerei Bitangyó Rádió, benne pedig természetesen két hetente a Music Mixbox MC Csabával velem itt a rádióban, és természetesen két hetente, hát mint ahogy tudjuk, szombaton déltől 14 óráig, másnap, mint tudhatjuk azt is, hogy 14 órától 16 óráig tartó műsorral köszöntetem én a hallgatókat itt a rádióban, és rengeteg sláger, hiszen itt volt velünk Avicii és a Let's Ride Away című dala, majd őt követően érkezik nem sokára a DJ Bobo, és itt lesz az Everybody című slágerével, előtte pedig itt elhangzik nekünk egy 70-es, 80-as éves slágere, a Eruption I Can't Stand the Rain című dalával, csak itt nálunk a Bitangyó Rádión, elérhetőségeink továbbra is a bitangyoradio.com, valamint a 0-39-8-2-9-6-6-8.
1: Bitangyó Rádió.

0: Múlt és jelen kedvenc slágerei Bitangyó Rádió és a Music Mixbox 1:30 után. Nézzük most a friss információnkat az időjárásról, hiszen megtudhatjuk, hogy legalábbis mit ígérnek nekünk a mai napra vélhetően a meteorológusok. Ezt természetesen holnap éjfélig érvényes. Ma tovább szakadozik, gomolyosodik, közben nyugat felől csökken a felhőzet, éjszakára nagy részt kiderül az ég, de egy hullámzó frontrendszer hatására. Hajnaltól képződnek, illetve érkeznek is fölénk felhők, így vasárnap napközben változó felhőzetre számíthatunk, általában több órás napsütéssel. A mai esti, késő esti órákig elszórtan éjjel legfeljebb néhol előfordulhat elő. Gyenge csapadék vasárnap délelőtt még kevés, délutántól viszont egyre több helyen legkevesebb eséllyel, az északkeleti harmadban várható zápor, zivatar. Délnyugaton heves zivatar is lehet, a délnyugati északnyugati szelet élénk majd néhol hazánk északkeleti északi felén. Többfelé kísérhetik erős lökések, zivatar környezetében viharossá fokozódhat a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 17 fok között várható, a hidegre hajlamos északkeleti helyeken lesz hűvösebb a hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap döntően 24 és 28 fok között valószínű majd a hőmérséklet.
1: Music Mixbox hétvége. Két hetente MC Csabával. Itt, a Bitangyó Rádióban.

0: És ha már a múlt és jelen kedves slágereiről van szó, itt a Bitangyó Rádión, a Music Mix Boxban egy nagyon jó dal fog elhangzani, ami a 70-es, illetve átnyúlik majdnem a 80-as évek sikeréhez. Stumbling, igen, Thrill, aki átdolgozta ezt a felvételt, ő következik most. Itt nálunk a Bitangyó Rádión, csak nálunk, hiszen ez egy egész jó kis feldolgozás lett. A mai napra 2025-ből érkezik, tehát ez az a Stumbling, érkezik Cyril itt nálunk a Bitangyón, aztán nem sokára majd Billy Ocean fog zenélni nekünk itt a Bitangyó Rádión.
1: Music Mixbox hétvége. Két hetente. MC Csabával. Itt. A Bitangyó Rádióban.

0: Kaptam egy üzenetet, nem sokára érkezik egy kérés kívánság, egy kicsit várnod kell, aztán rögtön érkezik, hiszen egy magyar előadóval fogjuk folytatni. Itt nálunk a Bitangyó Rádion minden idők, vagyis múlt és jelen kedvenc slágereivel, a plusz 36 39 82 96 68 Viber és SMS számmal, vagy pedig a bitangyoradio.com-mal. Tehát akkor rögtön fogom nem sokára hozni a kérés kívánságot.
1: Bitangyó Rádió.

0: Nos, egy jó slágert, a Desperados. Nagyon jó dalát hallhattuk az imént. Ha látlak, félek, hogy megkívánlak. Nos, itt a Bitangyó Rádió múlt és jelen kedvenc slágereivel, én, ahogy mondtam, pedig ígértem egy kérés kívánságot, hiszen visszamegyek a rendszerbe, ami annyit jelent, hogy itt kaptam egy üzenetet, méghozzá azzal, Kinga írt nekem egyébként, szia, szeretném kérni Celine Dion és Barbara Streisand kettősét, a Tell Him című dalát, és küldöm mindenkinek. Nos, ezt a felvételt pedig bekészítettem, és nem a cserben zenei iránt, már is érkezik, tehát Barbara Streisand, Celine Dion kettőse, Tell Him című slágere. Rögtön itt nálunk a Bitangyó Rádión, tehát ne menjetek sehová, nem sokára, aztán átugrunk a következő órában is.
1: Music Mixbox hétvége. Két hetente. MC Csabával. Itt. A Bitangyó Rádióban.

A 80-as. Lencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.
3: 13 óra van.
4: Music Mixbox hétvége. Két hetente. MC Csabával. Itt. A Pidongyó Rádióban.
5: Az ön kedvencei. Otthon, otthon. Autóban. Vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

0: Múlt és jelen kedvenc sláger, egy Bitangyó Rádió, megérkeztünk a második, egyben az utolsó órához természetesen. 13 óra 4 perc a pontos idő. Little Eva, Locomotion című klasszikusán után pedig vágjunk bele tehát az következő órába. Lesznek itt nagyon jó slágerek, még majd egy kérés kívánsággal tartozom valakinek, egy hallgatónak, ezt rögtön mindjárt majd be is fogjuk készíteni. Egy jó slágert készített nekünk Disturbed, valamint Disturbed, és természetesen a The Sound of Silence, ez lesz majd hallható rögtön most ebben az órában. Előtte nézzük, 2026. június 13-a van, az Anettek és a Antalok ünneplik a nevenapjukat. Egyébként szombat van, és szombat délután a Bitangyó Rádiót hallgatjátok. Boldog névnapot és boldog születésnapot kívánok az ünnepelteknek. Most, ahogy ígértem, Disturbed, aztán érkezik egy kérés kívánság tőlem, illetve valakitől. Nálunk a Bitangyó Rádion, tartsatok ebben az órában is velem, ha tehetitek. Aztán majd ígérem, hogy jó slágerek lesznek. Még elérhetőségeinket annyit, hogy a plusz 36 39 82 96 68, ezt ne felejtsétek el, Viber, SMS számunk, aztán bitangyoradio.com, azon belül pedig itt a chat szoba.
1: Bitangyó Rádió.

0: Múlt és jelen kedvenc slágerei, Bitangyó Rádió és Bitangyó Zenék. Méghozzá egy nagyon jó sláger fog következni, amelyet egy hallgató fog majd szerkeszteni itt a rádión keresztül. Ő pedig, szia!
1: Szia, yeah, hello!
0: Hello, hello!
1: Na, Kata vagyok!
0: Szia, Kata! Na, megérkeztünk a második órához is. Jaj, de jó! Na, figyú, jó, kértél valami dalt, ugye? Mondd már el, légy szíves, hogy mi is lenne az.
1: Igen, Szabja Kápetetről szeretném kérni az Espresso című dalt.
0: Na, az egy jó sláger, egy jó választás. Igen, és?
1: És neked szeretném küldeni,
0: wow, kösz.
1: Mert mindig készíted a kívánságból.
0: Ó, hát nagyon szépen köszönöm, ez egy nagyon jó kívánság volt, illetve egy nagyon-nagyon szép ajándék tőled. Hiszen Sabrina Carpenter, Espresso, ez tényleg egy jó sláger szerintem.
1: Igen.
0: Aha. Jó, na, akkor üzensz még valakit, valakinek valamit esetleg itt a rádión keresztül, vagy...
1: Hát volt, mert szeretnék üzenni, az, hogy nagyon jó volt a tegnapi műsora, mert az a hölgye csutolítás volt a legjobb.
0: Na, akkor tényleg jó buli lehetett, ahogy az elején is mondtam. Jó, na, akkor érkezik a tőled kért sláger, Sabrina Carpenter, okay. Espresso című dala itt a Bitangyó Rádión. Köszönöm, hogy hívtál bennünket. Szia, szia, szép délután! Hello, hello!
2: Bitangyó Rádió.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as,

Baltimore, Tarzan Boy és a Bitangyó Rádió múlt és jelen kedvenc slágereivel, ami azt jelenti, hogy itt a rádió chat szobájában is vagyunk jó páran rajtam kívül. Itt van Bobby R2D2, Pista 67, valamint Tika és Kata a háttérben. Köszönöm, hogy ennyien itt vagytok és hogy Bitangyó Rádiót választottátok. Egy nagyon jó remix, illetve mix fog érkezni itt a Bitangyó Rádión.

1:30 a Bitangyó Rádiót hallgatott benne a Music Mix Boxot, és a stúdióban pedig továbbra is MC Csaba. Na nézzük akkor a várható időjárásunkat

0: majd néhol holnap hazánk északkeleti, északi felén több felé kísérhetik erős lökések. Zivatarok környezetében viharossá fokozódik a légmozgás, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 17 fok között várható, a hidegre hajlamos északkeleti helyeken pedig ott lesz a hűvösebb hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap holnap döntően 24 és 28 fok között alakul majd a hőmérséklet.
1: Music Mixbox hétvége. Két hetente. MC Csabával. Itt.

0: Nos, múlt és jelen kedvenc slágerei továbbra is a Bitangyó Rádió, még itt 20 percig veletek a stúdióban. 13 óra 41 perc van most, és a jobbnál jobb slágerek szólnak itt a Bitangyó Rádión. Két hetente Music Mixbox velem, MC Csabával szombaton déltől 14 óráig. Másnap vasárnap 14 órától 16 óráig jelentkezem, úgyhogy holnap 14 órától 16 óráig itt leszek újra veletek majd a stúdióban. Egy jó sláger fog következni majd, aztán jön Splash, előtte Bernie Paul, Oh No No című klasszikusa lép az éterbe, itt a Bitangyó Rádión.
1: Music Mixbox hétvége. Két hetente. MC Csabával. Itt. A Bitangyó Rádióban.

Splash, lázad a szívem, múlt és jelen kedvenc slágereivel, ez még nálunk a Music Mixbox, a Bitangyó Rádion, 13 óra 50 perc a pontos idő, 10 perc és át kell adni az adást egy másik kollégának. Nos, régen hallhattuk egy jó sláger Gloria Gaynor-tól, itt van velünk az I Survivor.

ATB és a Top Mind, valamint a Gurgling, hát bizony, Don't Stop egy jó slágerével. Feldolgozva hallottuk ezt a dalt itt a Bitangya Rádion. Belinda Carlos zenével búcsúzom már a mindenkit a Gurgle in the Sand című slágerével. Köszönöm szépen, Mókuska érkezik rögtön ide hozzátok. További kellemes, szép szombat délutánt kívánok, holnap találkozunk. Sziasztok!

Pray, Coldplay. Mindenkinek gyönyörű szép délutánt kívánok, igaz nálunk pont most kezdett el esni az eső. És csodálkozok, hogy miért hallom magam duplán. Hát azért. Közben a Csabát is hallgattam, akinek nagyon szépen köszönöm az elmúlt két óra adását. Míg készültem, addig itt voltál a fülemen. Köszöntök minden kedves Bitang Jó Rádió hallgatót. Érezzétek magatokat nagyon jól az elkövetkező kettő órában is, most pedig gyertek gyorsan még Tiadrán mellém. Ígérem, hogy ma is lesz miért imádkozni. Mária nem találja a térdelős gifet. Ne a gift térdeljen te!

0: következő zene egy olyan zene lesz, ami nekem nagyon-nagyon sokáig volt kezdőzenén. Természetesen 90-es évek. És hogy mi ez, rögtön megtudjuk.
1: Bitangyó Rádió. Come on,
0: y'all. You know what I'm saying? Így a végére Mária is térre rogyott. When I tell you this. Szóval 90-es évek egyik gyöngyszeme a Funk Factory. És a számom, aminek címe Don't You Want Me Baby.

Na és akkor lássuk, hogy kik vannak itt velünk a Csendfalon. Velünk van a kedves kollégám, még MC Csaba. Velünk van a két droidunk, itt van az életem párja, a teszem Mária barátnőm, Pista 67. Velünk van Tika is, illetve vannak külsős hallgatók is, akik tudtad, hogy itt vannak. Velem van Buli Király Gyula, és talán itt van a Petra is, és jön apukám is. És még mondták egy páran, hogy itt lesznek a fülükkel. Mindenkinek csodás szép délutánt, még egyszer. És a 90-es évek, akkor őket nem lehet kihagyni, ugye? Ők már itt az Ace of Base.

Természetesen nem felejkezünk el a külsős hallgatókról sem, illetve az egyéb csatán lévőkről sem. Sziasztok! Mondok nektek valamit, bitangyoradio.com. Várok mindenkit nagyon sok szeretettel. Táncparkettünk életet kelt.

MC Csabától elköszönünk, köszönöm szépen, hogy itt voltál. És még egyszer az adásodat. És igen, nálunk már ilyen nyári eső van, az előbb szakadt az eső, most pedig ezerre süt a nap. Most hétvégére van tervezve, hogy kikerül a medencénk. Aztán meglátjuk, hogy kell egyáltalán vizet belengedni, vagy majd az időjárás elintézni. Hát tegnap éjszaka is akkora eső volt, egész éjszakon hallgattam, hogy hogy esik.

Ahogy mondtam, a rock szerelmeseinek is hoztam egy zenét. Magyarul magamnak is, mert hogy én is nagyon rockos vagyok. Ő itt az alkohol és a rock himnusz. Közben megérkezett a mi Katánk is. Szia, Kata! Csücs le, érezd jól magad!

És a folytatásban egy kis álmokutók. Szívesen buli Király Gyulánk. 2018-ban feldolgozták a következő zenét. Méghozzá Sabba követte el ezt a feldolgozást. Nagyon-nagyon szeretem az ő feldolgozásait. A szám címe Ne sírj.

akivel éjszaka együtt dolgoztunk, meg nappal is. Szóval éjjel-nappal. Neki fog szólni a következő zene, amit egyébként kért is. Már érkezik is Happy Gang, és ha kérek egy kulcsot a szívedhez.

És hát ti is úgy vagytok, mint én. Olyan jó fáradtan, és már kevés a kávé. De kell valami, ami még nem drog. Akkor jöjjön egy grog. Vagy egy jó kis koktél.

0: Hello, szia, szevasz, mondd, hogy mi lesz már. Ez volt a koktél. És akkor külföldi vizekre elvezünk. Érkezik Becky G és Nati Natasa közösen.
1: De hát arra engedtek a mujjére.
0: Ez lesz a Simpiana.
1: Girls Night. Uff. It's gonna be good.

Alejandro Fernandezzel megyünk tovább. Nagyon szép zene, én szeretem. A szám címe Hoy Tengo Ganas de Ti.

0: Újra hozom nektek a számokfutót. Régen adtam a következő zenét, amit már hallhattok is. Ez a Rólad álmodom.
1: Siess vissza, várom, hogy újra láss rajtad kívül nekem.
0: Aztán majd jön egy nagyon-nagyon fájdalmas, gyönyörű szép zene. Régen annyit hallgattam. Ma előkerült.

Marika, mi még lassan feküdtem aludni. Úgyhogy ameddig bírok, addig futok. És hogy ígértem, egy nagyon szép, fájdalmas zene. Anti-Fitness Club és a Más Önen Át.

volt az Anti Fitness Club és a zene, amit régen hallottam és elhoztam nektek, ez a másolelát. Párom kérésére, ataszom kérésére jön a következő zene, amit minden nap meg szoktunk hallgatni, hogy mondtam már szinte. Ez ilyen ösztönző nekünk, Mr. Nobody és a törhet.

0: És most egy újabb óra, benne a legnagyobb slágerekkel.
1: Akkor nem ettem. Izudenszlenciám magas volt, 12 volt, égyem óra a cukrom. Égyem óra, 12 is fél volt. Égyem óra. Ha ettem volna egy kicsit, mennyi lett volna?
2: Hát azt nem tudjuk, hogy mennyi lett volna. Egy percet csúsztunk ezzel a kis órával. De csak azért, mert megérkezett a Beatrice, 8 óra munka, 8 óra lihegés, 8 óra masszatolás. Ja, nem így van, bocsi. Na mindegy, ez most így lesz.

Sziki jött rám, hogy a román zene. Átküldött egy linket. Ha szeretik a román zenéket, akkor aha. Figyelj, Marika barátom. Ismered? Köszönjük szépen, Viki, a zenét.

Azt tűnik, hogy nincsen semmi probléma. Csajok, egyetek jó sok kolbászt. Fiúk, ti megnyaljátok a nyalnivalót, a fagyit. Ezt énekli, amúgy most fordítom le magamnak.

szalámit is egyél, mert ez nagyon finom. Ott ezt meg azt ír, hogy a baj meg az emeleten van, hát beesik az eső.

az uborkácsok szeretelmekért. Nehogy kárt tegyél saját magadba. Ó, satana, mana, vagy mit mond?

Na, Viki, neked köszönjük szépen ezt a szuper jó zenét, hát úgy hallottad fordításban, hogy még soha senki. Meg a többiek is. Na, ez ment. Na, figyelj! Bánhatod, hogy nem szeretsz. Aki szeret, az már bánja. De kit érdekel, ő Beck András.

Szóval, amit az én párocskám kért, ez nem lesz más, mint Dr. Béres, ahogy ő mondja, Dr. Beles, és Veréb Tomi közösen, szám címe, hozzám tartozol.

Tartozom kérésére hallhattuk a Nikasza Perimenót. Hozzám tartozol. És közben nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm az én drága apukámat, aki annyira ügyes volt, hogy 9 üveg megybe föltet rakott, te most dusztolta. És én meg olyan kis büszke vagyok rá. Látom is az üvegeket, én is kérek. No, megyünk tovább, egy újabb nagyszerű felvétellel, egy nagyon kis vidám hangzású zenét hoztam el nektek, August Báriót. A szám címe Rád kocsint, hát rám kocsintott.

Hát azt kis romantikus, mint általában ülök a WC-n, a WC szélén, mozog a deszka, nagy adag lesz ma. Hát ez az. Én ezt máshogy tudom, ülök a WC-n, a WC létszén, jönnek a legyek, na én már megyek. Most jön a nagy hír, nincs budipapír.

0: bus broke down.
1: That ain't my fault.
0: Yo, we're never
2: gonna... Mikor nem jól tudod, azt írja nekünk. Rövid az élet, hosszú a sír. Addig nyögjön, ameddig vér, ez nem úgy van. Rövid az élet, hosszú a sír. Mindenki dugjon, ameddig vér. Jöjjön nektek egy kis Everybody. És ez már itt a 90-es évek Backseat Boys-a. Apukám küldte a képet a WC-n ül a pasi kávéval a kezébe. Omnia, hogy legyen mit nyomnia. Köszönjük szépen! Na gyertek, bitangok, everybody!

mellettem 15 óra 30 perc van. Az én angyalom vagy ördögöm itt van mellettem. Nem szalad a vonat után. Előtte szokott. És én vagyok, aki vezeti a vonatot. Tom és Jerry. Na, akkor most jön egy zene az én barátnőmnek, Marikának. Ave Maxot hozom neked, so I'm. Ez lesz a számnak a címe.

0: $1 billion. The question is...
1: Na, egy sütire vágyom, aztán az én Marika barátnőm sült krumplit akar nekem adni. Tegnap volt nálunk. Sült krumpli, sült virsli, és tükörtojás. És éppen színünk volt a dásba, őt kínáltam, meg azt mondta, jól hangzik. Na, ki engedte ki a kutyákat? Most a miénk éppen csendben van mind a négy.

A Bitang jó rádió chat falak tele van kis szoki kutyusokkal. Figyeljetek, hozok megint egy valami szépet. Ha már én is kaptam szép zenét a páromtól, akkor szóljon neki is egyet, ezt figyeld. Szerintem nem igen hallottad még, legalábbis tőlem nem. Szóljon neked és szóljon mindenkinek.

képzeljétek el, már meg is jelent nekünk. A következő műsorvezető, aki nem lesz más, mint Gébelen. Fogadjátok majd őt is nagyon sok szeretettel, és a zenét, TLC. Jaj, de nagyon szerettem, 90-es évek.

0: családban nem egy bolond van, itt van több is. Én is azért születtem meg, hogy egyel többen legyünk.
1: Rádió, bitagyó, fújja minden hallgató. Remek zenék, jó zenészek, csicsert falon a nagy az élet. Ha csatlakozol, meg nem bánod, bitagyó, a jó barátod. Éjjel-nappal, bitagyó, rádió.

Digi-digi, digi-digi. Gyertek, bitangok, nézzük meg, hogy milyen névnaposunk van ma. 2026. 6. 13-a van. Ma az Antalok és az Anettek ünnepelgethetnek. Az Anett az Anna önállósult francia becézője. Egy női névről van ugye szó. Az Antal egy latin eredetű férfi név. A jelentése herceg, fejedelem, előjáró, és így szeretném megemlíteni, ami Marikánknak a csetfalon a fiát, hiszen őt is Antalnak hívják, úgyhogy így az éteren keresztül kívánunk neki a teszomban nagyon-nagyon-nagyon boldog névnapot. És bizony a Marikán boldog, hiszen érkezik haza a fia, hétfőn. Add át neki, légy szíves, a boldog névnapot üzenetünket.

Csak a fülbevalót! Joe Cocker nagyon jó kis zenét hallhattuk Borhi Miklóstól. Apukám is táncol, csak a fülbevalót, ez az apukám. És már írja is, köszi ezt a szűk egy órát, Mókim, nagyon szívesen apukám, köszönöm, hogy itt voltál velünk. És akkor egy kis Holiday Rap, így a végére 1986-ból.

És igen, Holiday eljött a búcsú pillanata, hiszen lejár az időn. Fogadjátok nagyon-nagyon sok szeretettel Gébelent, aki érkezik hozzátok jobbnál jobb zenével. Remélem mindenki nagyon jól érezte magát ezen a szombat délutánon, 2 órában a mikrofon mögött Mókuskát hallottátok. Még egyszer köszönöm, hogy velem voltatok. Csók a családnak, sziasztok!

Azt hiszem, éppen a kicsi Lilikével táncol. Mint a citromszóda, csók a családnak, én elmentem vagánynak. Csók a családnak, ha kellek, majd megtalálnak.

Nagyon boldog és kellemes szombati napot kívánok mindenkinek. A mikrofonnál és a keverőpultnál a Gébelen. A mai műsorom címe természetesen a Weekend Dance Flow. Nagyszerű dance zenékkel egészen 18 óráig. Nagyon szépen köszönöm a Mokuskának és hát MC Csabának az előttem lévő fantasztikus műsorokat, és hát tartsatok velem ebben a 2 órában, Anett és Antal névnapján. Boldog névnapot nekik, és boldog születésnapot a születésnaposoknak! Ne felejtjétek, hogy ma van a szombatesti láz napja, úgyhogy mindenki menjen el bulizni, hiszen július 13-a van szombat. És hát szól nektek Anett Fab felvétele a Where Do I Go? Hamarosan ott vagyok a csevegő falon, és megnézem, hogy ki van itt velem. Hogyha te is interaktív akarsz lenni, és belefolyni, úgymond a műsorba, akkor chat.bitangyoradio.com, ha nem találnád, akkor írd be bármelyik internetes kereső, vagy Bitangyo Rádió, meg fogja találni az oldalainkat. Remélem már mindenhol tag vagy a Facebook csoportunkban, meg mindenhol a csevegő falon. Ha még nem, akkor most megteheted, köszönjük szépen!

És hogyha velem tartasz ebben a kettő órában, akkor nagyszerű dance zenékre táncolhatsz, énekelhetsz. Hamarosan érkezik Anthony Kiedis, John Paul és Uncle Funko felvétele, Chasing the Heist.

Na nézzük, ki van itt a csevegő falon a listában. Itt van még Mókus felünk, aztán a Katokát látom, Mária Pista 67 és Tika, akik jelenleg online vannak. A többiek vagy elrejtették magukat, vagy nem a chat falon, máshol hallgatnak minket. Aki pedig búcsúzik, eltávozik valamerre, és már nem hallgat többet minket, legalábbis a mai napon, akkor megküldenik egy dalt, Baby Goodbye, Alefárben notáját.

és hát természetesen utána is lesznek élő műsorok, jön majd Little Lion és Tökszár. Nálam pedig Amaze és Alicia Sun és a Soft Control.

Hát én minden nap ezzel frissítem magamat, a Bitangyó rádióval, amikor tudom, akkor hallgatom. Remélem, te is így vagy vele.

És hát mindjárt tisztogatunk egy kicsit, hiszen jön a Clean című felvétel Anton Lacostától. Mondjuk tisztítsuk meg az ablakot.

Ha valaki még nem látta, vagy nem hallotta volna, érkezik majd két élő műsor utánam, közvetlenül utánam Little Lion, aztán utána pedig Tök Szár pörget itt a Bitangyó Rádióban. Ennek nagy örömére jöjjön egy kis Mambo Italiano.

Egy nagyszerű dal, Angelica Vital, Mambo Italiano, és itt van hamarosan Anna és Nikki Savage és Titil Girls. Egy Social Wall és Ada Wolf bootlegben.

és a másik van a jó zenékre a Csörgő falon, kiegészültünk Havával. Szia, kellemes, szép napot! Közben pedig Katóka kérdezi, hogy ki vagyok én, mármint magára gondolva, hát ha te nem tudod, hogy ki vagy,

hiszen legjobban mindenki magát ismeri. Pár évtized alatt azért meg lehet ismerni az embernek önmagát. És egy nóta, amit már sokat kértek tőlem, úgyhogy elhoztam mára is, Ethics, Head & Port és Strip felvétele a Move.

Valaki ne felejtsen el szólni, hogy nézzem meg az e-mailjeimet, mert már jó pár napja nem néztem meg őket. Lehet, hogy azóta összegyűlt, vagy 2000. És hát érkezik a szívek királya, King of Hearts, Johan Blum Club Mixében pörög majd, vagy Johan, hogy is lehet mondani, Anna Sky felvétele.

és ha te úgy gondolod magadról, hogy te vagy a szívek királya, akkor egyre a Csevegő falunkra chat.bitangyoradio.com, és már is ott lehetsz. Ha még nem vagy regisztrálva, akkor egy rövid regisztráció után már is tudod használni a chatet,

Egy nagyszerű Anna Sky felvétel Jovan Blum Club Mixében, King of Hearts, és egy lemezlovas a folytatásban a Budweis DJ és Nico Heinz felvétele, egy feldolgozás a Rapture című felvételből. Jó lesz!

bár már bemondtam többször is, de az időpontokkal kisegített Mókuska, hogy Little Lion 18 órakor érkezik majd hozzátok, este 8-tól pedig Tökszár, itt a Bitang Jó Rádióban. És hát itt van velünk Kacajka is már a csörgő falon. Kellemes szép napot neked, örülök, hogy itt vagy.

0: Ragyó Rádió.
1: Az évtized legfrissítőbb rádiója. Is there anything I
2: can do? There isn't anything I... Egy nagyszerű dal, amit szintén sokat kérnek tőlem. Ego és a For You. Egy órás fog a Back to the Night remixben.

0: Ez itt a Weekend Dance Flow, Gébelem műsora szombat délután a Bitangyó Rádióban. Move your body to the
1: left, feel the rhythm in your chest. Nagyszerű dolog egymás után, Andy Stone és a Groove Terminal.

És aki nem akar lemaradni a műsorainkról, az mindenképpen csatlakozzon a Facebook csoportunkhoz, hiszen a legfrissebb információk oda kerülnek ki a leggyorsabban, úgyhogy érdemes csatlakozni a Facebook csoporthoz, keresétek a Facebook keresőjében a Beatangyó Rádiót. Itt pedig egy nagyszerű dal az Eiffel 65-tól, Lucky in My Life, ez a felvétel címe.

és a csevegő falon kiegészítünk Bubuval, szóval itt van Bubu, nem tudom, lehet, hogy Maci Laci is érkezik majd. Nagyon örülök neked, jó szórakozást!

0: Ez itt a Bitangyó Rádió, és benne Gébelen műsora.
1: És hát igen, mondunk az életre a folytatásban, hiszen Yes to Life a következő felvétel címe, már pörög Snapback és Emo felvétele.

Ez egyébként a rendszeres ilyen elektronikus zenei kijelzőkön, hogy az R és N betű így összefolyik, és hogy M betűnek látszik, de tényleg nagyon sok ilyen kijelző van. Valahol figyeltek a betűtípusra a tervezők, de hát nem sok mindenen.

És hát a nagy ismert nevek a folytatásban jön Hello Ki, aztán Ava Max és Ayla felvétele a Car Case egy Tiesto remixben, remélem még nem hallottad. Hogyha igen, akkor bulizzunk rá!

0: Ez itt a Weekend Dance Flow, Gébelem műsora szombat délután a Bitangyó Rádióban.
1: De jó az a nóta is, Set Me Free a felvétel címe, Emmanuel Lasty remixében pörög, a Blow Up Inc. és Paulina Grace közös felvétele.

És hát itt van a Control, nem az a metrós film, hanem ez a felvétel címe. Disco Fries remixében pörög a Boogie Hill Faders és a Bella Humble felvétele.

És ha még jó zenéket akarsz hallgatni ezután is, ne feledd, hogy két élő műsor vár még rád itt a Bitangyó Rádióban. Közvetlenül utánam 18 órakor érkezik majd hozzátok a Little Lion, és este 8-tól pedig Tök Szár pörget itt a Bitangyó Rádióban. Ez pedig Gébelem műsora itt a Bitangyó Rádióban, a Weekend Dance Floor.

Egy igazán táncos nóta, nagyon tetszik Ashen Gain és a Flip That, The Until Dawn, Dusk, Till Mixben. Remélem már közben sikerült elérni, megosztani az elérhetőségeinket az ismerősökkel, barátokkal, akár a weboldalunk címét, akár a Facebook csoportunk elérhetőségét, www.bitangyoradio.com. Jöjjönek később Bingo Players, You Keep It Simple a felvétel címe.

És hát megyünk a roulette asztalhoz, hiszen jön a Rihanna Va Plu című felvétel Cassandrától, ugye nincs több tét. Úgyhogy senki ne rakjon már tétet.

Olyan jót táncoltam, majdnem elfejtettem, hogy be kell rakni a következő felvételt, de már itt van Drivey's Tomb és a Sarah Sed című felvétel Fragma remixében.

0: Szóval Saraced, vagyis Sára mondta magyarul.
1: You are not alone.
0: Most pedig meghallgatjuk, hogy hogy kell viselkedni, amikor szellemmel találkozunk, hiszen Ghost Protocol a következő felvétel címe, Alpha Code, Bitline nótája.

0: És hát jön egy dolog magányosoknak is, a Lonely a felvétel címe, a Juanito felvétele.
1: Run the signal, break the wall.

És ebben a műsorban már többször volt szó arról, hogy kik lesznek utána élő műsorral. Itt a következő műsor házigazdája Little Lion, már a csevegő falon. Ugye 18 órakor érkezik hozzátok, este 8-tól pedig tök szár pörget majd utána. Nagyon kellemes szép napot és jó műsor vezetést kívánok majd nektek.

És hát érkezzen egy kis édi dallam is az Aquától, hiszen olyan édi zenéket gyártottak nekünk, mint a Barbie, come on, Barbie, let's go party! Most nem az jön, hanem a Lollipop, Candyman című nótájuk.

Van nagyszerű feldolgozása, Three Musketeers feldolgozása, a 99ers I'm Stuck in Love című felvételéből. És ha már klub hangulat van, akkor jöjjön egy kis Clubland és a Sure című felvétel. Are you sure?

A sör, ami valójában a sor, de nekem a sorról mindig a sör jut eszembe, ezért is mondtam nektek, hogy sör. Clubland és a sor.

és a hamarosan egy magyar felvétel a folytatásban, hiszen jön a Pigeonier és a Fernando, illetve a Csilla felvétele, álmodj egy szebb világot, egy nagyszerű feldolgozásban. Mégpedig Pigeonier Party Radio editjében.

0: Ez itt a Weekendance Flow, Gébelen műsora szombat délután a Bitangyó Rádióban.
1: És hát hamarosan érkezik hozzátok a Little Lion fantasztikus műsora, és ne felejtjétek, hogy utána is este 8-tól érkezik majd a Tökszár egy élő műsorral. Itt pedig nálam Angel Garcia DJ és a When You Gone.

és az utolsó felvétel nálam Ben Gold nótája, oh yeah! Tehát mindenkinek köszönöm szépen a nagy füleket és a hallgatóságot. Gébelem műsora volt ebben a 2 órában, itt a Bitang Jó Rádióban, a Weekend Dance Flow. Remélem mindenki jól szórakozott. Érkezik hozzátok a Little Lion. Nagyon jó szórakozást kívánok, és kellemes szombat estét mindenkinek. Bulizzatok jól, ma van a szombatesti láznapja. Sziasztok!

Hakuna Matata. Milyen gyönyörű szó!

Hello, hello! Sziasztok, csodaszép napot kívánok minden kedves Bitang Jó Rádió hallgatónak! 2026. június 13-a Anett és Antal névnapja. Yeah. 18:04, és ahogy ígértem nektek, hétfőn a mai napon 18-tól 20 óráig hevesen, vegyesen elemezezni fogunk. Na jó, lesz egy-kettő kakukk tojás, de tényleg szó szerint egy-kettő. Szeretném megköszönni a mai kollégáknak a remek műsorokat. Itt volt veletek MC Csaba, Mókuska és Gébelen. Köszönjük szépen a munkátokat, jó pihenést kívánok nektek, és várunk benneteket vissza ide a mikrofon és a lejátszók mögé. A Bitang Jó Rádió chat falán itt van velem Tika, Pista 67, Lara, Kinga, Kacajka, Bubunk, a két robotunk, R2-D2 és Bobby, a műsorvezető kollégák közül pedig az előző két óra házigazdája Gébelen. A háttérben szeretettel köszöntöm már Musukánkat és Tündért. Jó adit kívánok, jó műsorvezetést, pörögjenek a lemezek, írták a csajok. Itt van velem Dr. Annám. Aztán láttam a Facebookon beköszöni Nagy Anikóékat. Nagyon szeretem a cicákat, kedves Anikó, és a lemezeimet is. Különben imádom ezt a cicás lemezes cica pörög a lemezjátszón gippet. De bizony, az én macskám miért tenne? Lenne forró vizet a kopaszra. Aztán van itt velem egy kis csapat is. Szia, kedves Andrá, nagyon sok szeretettel köszöntünk és hallgatunk Noémi, Dávid, József és kedves Szituska. Szeretettel és barátsággal. Hát kedves József, be foglak köszönteni. Fölkészítettem ide két kislemezt, ezeket lejátszom. Aztán jön a köszöntés, hiszen a fiatalember egy évvel fiatalabb lett. Legalábbis a lelke. Az évszámokat tekintve egy évet öregedett.

Nagyon visszamegyünk az időbe. Ki gondolná, hogy 1972-ben járunk. Popcorn Makers, és pattogtatjuk ezt a kukoricát.

nekem Tikánka cseten. Szia, jó Adi, sok fül előtt, remek hangulatot. Ugyanezt írta nekem, vagy legalábbis hasonlót, Gébelen, illetve Kacajkám is.

Réka már pattogtatja a kukoricát, Kingának pedig, hát kitartás bármi is, bármilyen bar szerencse is ért ezen a napon. Köszönöm szépen, hogy itt vannak a füleid. Itt van velünk Szilárd is, a kis oroszlán, szép szombat kora estét kívánok mindenkinek, jó lemez pörgetés neked, köszönöm szépen, jó zenehallgatás. Puszi ölelés oda is. És Musuka elárulta nekem, hogy Trixi, ő az egyik cicájuk áfonya mellett. Nem az, amelyikkel a kacsás képet gyártottuk Tündérnek. De hát nagy különbség nincs a két cica között, tehát laikus ember szerintem, meg én is nagyon nehezen mindig koncentrálnom kell, először meg kell kérdeznem, hogy mi is a helyzet.

Nem is olyan régen játszottam nektek olyan LGT kislemezt, ami dupla album volt, illetve dupla kislemez, és hát most is egy dupla kislemez van. Ebből is az első egyes számú kislemez van a lemezjátszomon.

Gálnak is köszönöm szépen, hogy jó adást kíván. Vigyázzatok, mert Tika azt írta, aki itt meri hagyni a fülét, de nem figyel, telerakom fülbevalóval. Szia, Kata!

Eddie. Művész nevén Meatloaf. Grammy-díjas amerikai rockénekes és színész. Tika küldi a puszit tündérnek és musunak.

Itt nekem Angie, szia, kis oroszlán, itt vagyok, jó adást kívánok. Puszi ölelés oda is. Kezdtünk egy kicsit rockkal, és lesz még.

Na, kedves József, szövegre nagyon figyelni. És szeretnélek köszönteni születésnapod alkalmából. Engedd meg, hogy a Bitangyó Rádió hallgatói csapata, műsorvezetői, és jó magam nevében is kívánjak neked nagyon-nagyon boldog születésnapot. Gyárkény. Isten éltessen sok

És jönnek. Először is Tikának vissza a puszik Erikától, Musutól és Tünditől, illetve Tündi írja boldog szülinapot. Itt van velem, kedves

volt Sukár Petró, és a legjobb szülinapi dal szólt Józsefnek, és természetesen mindenkinek, aki a mai napon ünnepli születésnapját, vagy éppen tegnap ünnepelte.

1982-ben járunk. A legszebb rock balladákat, illetve a legszebb balladákat a rockerek írják. Ez egy örök igazság, nem én találtam ki, de egyet értek vele. Nazareth és a Dream On. Itt a Bitangyó Rádióban.

És hát nem tudom, hogy mennyire tudnak figyelni, hiszen tudom, hogy egy jó kis társaság. Na meg nagy beszélgetések, és hát programok is várnak rátok. De tudom, hogy nagyon szerettek táncolni. Úgyhogy a Nazareth után Kylie Minogue, Jensen Donovan, Special in for you.

Kelly Minogue és Jensen Donovan a 80-as évek végén. Végének egyik legismertebb ausztrál sztárpárosa volt. Egy ausztrál sorozatban lettek híresek. Szerelmes párt alakítottak, és a való életben is egy pár voltak 1986 és 1989 között. Special in for you. 1988.

Baby Baby és Korona. Egy olasz Eurodance csapat énekesnőjük Olga Marina de Souza. '93-ba futottak be. Javala bizonyos ritmus az éjszakában című dalukkal. Most 1995. Korona és a Baby Baby. És hát egy Baby Baby Bibe itt van velünk a Bitangyó Rádió chatfalán. Már megérkezett Tündér is. 20 ölelés. Köszönöm, hogy itt vagy.

Andi azt írja a cseten, akkor most lefekszem, ahogy mondtad, de már túl teljesítettem a konyhába. Készen lettek a karácsonyi muffinok? Mert hogy Tündér már előre dolgozik, hiszen a tegnapi napon fél karácsony volt. És hát ezt valahogy meg kell ünnepelni. És az ember lánya muffint akar sütni, és nincs otthon csak karácsonyos muffinos papírja. Jöhetnek azok az édes álmok. Sweet dream! És a labouche.

Frank Ferien, mint oly sok más emberkének, csapatnak, a Labusnak is. Ő volt a producere, egy Eurodance pop duó volt,

És ugye múlt héten beszélgetünk arról, hogy melyik tévé volt az, amelyik sztárt csinált annak idején. És hát ugye a Music TV videó Music Award legjobb elektronikus dance videójáért kapta a kijelölést.

Dédé keresztfiai pedig csütörtökön voltak 12 évesek, és ugye hát a holnapi napon fogja tartani majd a család, ezért készült a muffin is.

Egy újabb év, 1993. Too Unlimited. You got to move it, feel the temperature into the rhythm. És a Treble Dance. Vitangio Rádió. Yeah.

És közben szeretettel köszöntöm az utánam érkező, 20 órától érkező Tökszárt is itt a Bitangyó Rádió chat falán. Jó hangolódás neked!

kedves Musu, én eddig nem is tudtam, hogy a Snapnek egy kard és egy köré csavarodó sárkány logója is van. Most nézz vissza rám, innen a kislemez borítójáról.

jó csutakolást, de csak tocsok, tök szár. Összeraktam a csatakot a tökszárral, és lett belőle tacsak a csutakolással. Van gond.

Két évet lépünk vissza az időbe. 1985. Joy és a Touch by Touch. És én ezzel a dallal szeretettel köszöntöm Hegedűs Juditkánkat is. Csodás Adit, szép délután, kis oroszlán, köszönöm szépen, puszi ölelés, jó zenehallgatás.

1981. A virtuális időutazásunk évszáma. Amikor is a Chili énekelte. Simple love song. Hát egy szimpla kis szerelmi dal.

Hatalmas puszim és ölelésem Mészáros Zsuskának is, aki ide varázsolt a kis szívecskét. Szép estét, kis oroszlán, jó Adit és sok fülecskét. Köszönöm szépen, szép estét neked is, puszi ölelés, köszönöm, hogy itt vagy.

1989. Sassy Csaj. Na meg a sármos fiatalember. Ők a Roxette.

1985. Hát a tini diszkóban már itt én is bontogattam a kis szárnyaimat. Emlékszem, hogy amikor ilyen hatodikosok, hetedikesek voltunk, akkor már bizony ilyen farsang, meg ilyen olyan alkalmakkor csináltunk az osztályba diszkót. Hozták be a magnót a többiek, és hát kazettáról hallgattuk. Többek között ezt a jó kis Modern Talking

érdeklődik, kedves Tika, hogy a lemez világító kislámpán be van-e kapcsolva. Ma nem kellett bekapcsolni még eddig. Mert hogy csupa 7-incses kislemezről játszottam, illetve most ugye maxi lemezeket hoztam. Úgyhogy itt nincsen barázda-garázda. Itt lerakom az elején.

mert hétfőn se volt baki. Bi-bi-bi. Baki inkább akkor van, hogyha elkezdem kombinálni a lemezjátszót és ugye a digitális technikát.

Nagyon nagy szeretettel üdvözlöm apusomat is. Szia kis bundás, jó ad itt neked sok fület. Köszönöm szépen, hogy itt vagy velem, puszi ölelés.

ami a diszkós éveimet jelenti, illeti. Hát a 94, 93, 92, ezek voltak a legaktívabbak. Még vad voltam és fiatal.

akkor lassan nekiáll a technikát összeszerelni. És 20 órától érkezik majd hozzátok.

Tökszár nagyon aranyos, azt írta, hogy még nagyon fiatal vagyok. Hát a lelkem az mindenképp. Hát néha a viselkedésem is elég gyerekes. De bizony, azt szoktam mondani, hogy én mindenkivel kitolok. Mert 100 évig élek. És majd akkor is úgy kell agyon csapni legalább 5-ször. Úgyhogy idén januárban volt 10 éve, hogy megkezdtem a rádiós pályafutásomat az online rádiós térben. Még adok nektek egy ilyen 20-30 évet, hogy megunjatok. Aztán elmegyek nyugdíjba, és még egy kicsit élvezem az életet. 80 felett.

Rálestem, hogy mi is történt 1987-ben, és hát itt a kis okosom azt mondja, hogy a nagy havazás 1987. január 10-én és 11-én néhol egy másfél méteres hó és dermesztő hideg köszöntött be mi szép kis hazánkba. És ugye rendkívüli helyzet miatt szüneteltetett az oktatás, és a gyárakban is kényszer szüneteket rendeltek el. Hát itt Németországban, ha egy jó kis ónos eső esik, a hóval nincsen gond, letakarítják. Nem tudom, miből vannak. Négykor már úgy járnak, mint a szorgos hangyák. De honos eső van, bizony itt a mai napig még nem kell iskolába menni, és simán be lehet telefonálni a munkahelyre is, hogy sorry, de nem érzem biztonságosnak azt, hogy én bejussak. Nyilván a szabadságot kárára megy.

és írják a csetesek, hogy bizony ők is emlékeznek erre a nagy havazásra. Hát 13 éves voltam, megmondom őszintén, hogy nekem ez így különben nincsen meg. Csak talán annyi, hogy nagyon sokat, és nagyon nagy. Ott a hiba. Hát nem néztem rá, és ez 33-ason pörög ez a maxi. Arra emlékszem, hogy nagyon szeretünk lenni a völgybe, Dunajvárosban, aki esetleg jártas. Ott a római városrész mögött van egy hatalmas nagy völgy, amit most már zömében befásítottak, beparkosítottak az elmúlt 21 néhány évben. És most már igazi dzsungel van, tehát nagyon jól néz ki, nagyon szép. Viszont azért ott az MMK környékén még megmaradt a dombocska, ahol lehet csúszkálni, szánkózni.

Gypsy King. Megvudúztatik a... már megint a babámat. Mondtam már neked, hogy egy kicsit a nyakamat meg a hátam közepét, jó? Mert ott fáj.

Zsuskám írja, hogy mindennapos voltam a kislányommal, 26-ára voltam kiírva, de fázott a drágám, és még kicsit maradt a pocakba. És apusom is írja, a 87-es tél az mindent visz, postásként kemény volt. Hát nektek biztos. De nektek szerintem minden tél kemény volt, nem?

milyen feláras, majd egy pohárra többet kapsz, na és akkor mi van? Majd viszek neked valami bajor köcsögöt. Múlt héten próbáltam Danit rávenni, hogy vágjuk pofán az egyik korsót, amiből ittuk a sör, de hát nem volt benne partner. Hiányzott szürke kisegér. Én meg egyedül nem voltam, tehát olyan cikinek éreztem. Ő nem akarja, én meg itten elraknám. Azt írja apusom, hogy meg lehetett szokni. Persze, tudom, anyu is azt mondta. Megszokni, meg beletörődni lehetett, hiszen ő meg 40 évig váltókezelő volt a Dunai Vasműnél. Télen a hidegben, nyáron a melegben.

de most korsóra gondoltam tündér a szó jó értelmében. Nem burkolt célzás volt, nem valami. Na, riszáljuk meg egy kicsit ezt a szombat estét. Vigyünk egy kis ritmust. Jeff Benny.

Szóval 20 óráig lehet velem rázni a rongyot. Aztán 20 órától érkezik hozzátok tök szár a mikrofon és a lejátszók mögé. És hát majd meginterjúvolom, megkérdezem tőle, hogy esetleg nem bánná-e, ha jövő héten is

Hát azért kérdezlek meg, mert azért én minden szombaton nem biztos, hogy tudok itt lenni, de jövő héten is például simán belefér. És hát azt tudom, hogy ha nem lennék itt, akkor már 7 órától zenélnél. Swing the mode. Jeff Bunny. És a Master Mixers. Megkeressük a bikiniket.

Megnézem. Jó, oké, rendben van, ez 45-ösön forog. Igen ám. De az előző lemez 33-on forgat. Bombalúriánál. És a...

Közben Annánktól el kellett köszönnöm, csodaszép estét. Köszönöm, hogy itt voltál. De bizony, ne menjetek sehova. Ti csak teheti, tartson velünk egészen 22 óráig. Itt lesz veletek Tökszár.

Úgy gondolom, hogy egy kicsit megrisszáltuk így is, úgy is a sejhajunkat, a Hakuna Matata. Hát akkor egészen nyugodtan lehet emelgetni azokat a lábakat.

Józseféknek is. Csodaszép estét kívánok! Jó koncertezést! Jó szülinapozást! Na, akkor egy kis kultúra!

Nagy szeretettel köszöntöm suncorgónkat is itt a cseten. Szép estét, jó zenehallgatás! Judit Kám írja, az örök rapszódia.

Na, egy kicsit szusszanjunk. Mondjuk olyan sokáig nem fogunk. Maradjunk még a táncoknál. Cancán és Franciaország után irány Görögország. Athéna! Na, lehet körbeállni, összekapaszkodni. Lábat lendíteni, kettőt jobbra, kettőt balra. Ne lép rá, ne lép rá, mondom, ne lép rá. Odafigyelj!

A görög után. Irány Kuba. Egy kis latin tánc. Mehetni mi samba. Bizony, ez egy kis szirtek jó volt.

És a Bitangyó Rádió csetfalán szeretettel köszöntöm Zent is. Köszönöm szépen, neked pedig jó zenehallgatást, jó csetelést.

Mivel 8 percig szalszázhatnánk Kubába, ezért én ezt így elengedem most, átkeverem a másik lemezjátszóra. És még...

Na akkor most jöhetnek azok a jó kis popsi riszálós csajok, ahol a sok tollal, meg mindennel a fejükön. Több toll van a fejükön, mint ruha a testükön.

és én közben fölvarázsoltam az utolsó maxi lemezt is ide a lejátszóra. Holnap nem leszek veletek. Úgyhogy aki szeret 10 órától velem ébredezni délig, az holnap nem tudja ezt megtenni. Hétfőn viszont 18-tól 20 óráig itt leszek. És jövő héten itt leszek szombaton is, és itt leszek vasárnap is majd 10-től. De holnapi nap megyek, bolhászkodom. Egy kicsit izgulok, izgatott vagyok, mert elvileg az előrejelzés szerint 250-300 árust várnak szerte Európából. Tudom, hogy nem mindegyiknél lesz majd lemez, de azt ígérik, hogy sok helyen lesz majd. Szóval, ha már eddig dancelltünk, volt itt már minden. Volt rock'n'roll, volt szamba, volt salsa, volt kánkán. Jerry D. Lewis. És a Soca Dance, itt a Bitangyó Rádióban.

nem dobozt viszek, hátizsákot. Van olyan hátizsákom, amiben belefér egy csomó lemez. Hát, ezeket nem úgy sétálgatni velük. 15 nagy lemeznek azért már van súlya. Szeretnék, Kata. Aztán, hogy majd lesz is-e valami, illetve találok-e.

Azért azt mondja, utánfutott vigyek. Nincs vonóhorgom. This Caribbean rhythm will put you on your feet. Whether you're young, whether you're old and gray. Kedves Szituska érdeklődött, hogy hogy zajlik a holnapi lemezvásárlásom majd. És mondtam, hogy behatároztam, van egy keret, ennyit viszek, annál egy fillére, se többet. És hát jó, mert el se tudok csábulni. Mert azért jobból, ha piacokon csak KP-val lehet fizetni. Különben árom, nektek van banyatankom is. Hollandiában van.

Szia Maskura, szép estét neked is! És további jó szórakozást kívánok neked Tökszára, aki pillanatokon belül érkezik majd hozzátok. Nekem nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem mindenkinek a kitüntető, megtisztelő figyelmét ebben a két órában. Köszönöm szépen a Facebookosoknak, a Messengeren íróknak, a háttérben hallgatózóknak, és külön köszönet a nagyszerű csetes társaságnak. Kívánom, hogy legyen olyan a mai estétek, a hétvégétek, amilyennek szeretnétek. Hétfőn 18 órától várlak majd benneteket szeretettel.

is trying to get a ticket. És akkor az utolsó. Már nem lemez. A legújabb, a legfrissebb Scooter. És én ezzel kívánok további kellemes estét Tökszárral.

minus 10.

Hát akkor nagy szeretettel köszöntök mindenkit, szombat este van, és tök szár visszatért hozzátok. Először is szeretném megköszönni az előttem levő Little Lionnak az elmúlt 2 órát, és remélem, hogy mindenki jól érezte magát vele. Hát be a nagy táncolásba, vagy táncolásból kiindulva, felindulva, úgy döntöttem, hogy én is egy kis latin zenét hozok, hogy 2 órában, vagy csak 1 órában, és utána később valamit még gyorsan beszerkeztek. Erről még nem tudok biztosat mondani nektek, ami jönni fog. Az lesz, úgyhogy amit már látok, itt be is készítettem, az nem más, mint Lubega és a I Got The Girl. Ezután a kis intro után az fog következni, de amúgy megmondom, hogy bekerült véletlenül, de nem fogom még most lejátszani, lehet, hogy később előkerül. A nagy táncra való tekintettel én találtam egy kalinkát, hát ha valaki akar valami ilyesmit majd táncolni, de majd meglátjuk még. Úgyhogy én úgy gondoltam, hogy valami ilyesmit fogok játszani nektek a ma este, mert Little Lion már egy kicsit felhúzta hangulatot, úgyhogy remélem, hogy mindenki szambázni és táncolni szeretne.

És igen. Nem tőled kívántam meg. De úgy gondoltam, Little Lion, hogy ha már ez ennyire jó ment, akkor mehet a tánc továbbra is. És itt már Enrique Iglesiastól halljuk a Bailandót. Nincsen baki. És erre szoktam mondani mindig, hogy ez az a klip, amiben a lányok ütemre tudnak dekázni. Ha ti is tudtok, mutassátok meg.

És most már besatlakozok én is egy kicsit a falra. Először is szeretném köszönteni itt a Bitangyó rádió oldalán a bitangokat, akik nem mások, mint Little Lion, aki az elmúlt két órában itt volt velünk, R2D2 és Bobby, Bubu 81, Edi, Kata, Pista 67, Suncorgó, Tika és Zen, akiket itt látok, és Csataknál, akiket láttuk, ő nem más, mint Ericsson és Tinder, és még köszöntöm mindazokat, akik határon innen vagy határon túl kívülről hallgatnak bennünket. És itt azért láttam, hogy mindenki elkezdett táncolni, és azt is láttam, hogy kaptam Katától is egy képet. Baki nincsen még, de lehet, hogy lesz.

És Csatakot is köszöntöm, és örülök, hogy csatlakozott más te hozzánk az adáshoz. És igen, látom, Lian Tika nagyon szurkol, de hogyha sikerül is neki, majd kapni fog egy gombócvagyit. Azt

És Csatakot is üdvözlöm itt a Bitangyó Rádió oldalán, remélem, hogy kitartó lesz. Valami ilyesmi rémlik, hogy te valamikor Maegerbe mentél, vagy voltál, valami történt, valami vizsgaszerűség volt a lányodnak, azért megkérdezem, hogy mi történt?

és igen, jól emlékeztem, valami vizsga volt Egerbe, és azt írja csatok, hogy még pakolászás volt az albérletből kifele. Hát igen, ilyenkor évvége van, tanévvége, úgyhogy menekülünk, vagy menjünk. És Tinder viszont azt írta, hogy ő még kimegy és sétál egyet utoljára tengerparton. Azért mondanám neki, hogy szedjen valami kavicsot, vagy homokot, vagy kagylót, aztán mutassa nekünk, de majd remélem, hogy küld róla fényképet.

És akit már állunk itt, én nem más, mint Shakira és a Hips Don't Lie, és már csak itt meg is jegyzett valamit, hogy mik vannak itt, hogy köcsök, homok, mi van itt, azért elnézést, hogy kimondtam, de igen, ezt írta. Little Lion írt korábban valami pohárról, vagy valami, nem tudom milyen, miről, hogy valamit köcsögnek nevezett, nem tudom, mi volt valami sörfesztivál, vagy valami hasonló lehetett, ha jól emlékszem, akkor azt említette meg, hát most igen, én a homokos tengerpartra gondoltam, nem pedig lenne a fiúkra, de nem baj, csatak.

És azt mondja nekünk itt Tinder, hogy éppen festményt vettem. Hát nem tudjuk, mi van azon a képen. Lehet, hogy valami naplemente.

és akkor itt meg is kérdezem gyorsan másoktól is, hogy kivel mi történt? Hogy volt-e valami csodálatos dolog itt a héten, ami történt veletek, vagy valami rossz dolog, de azt nem mondjátok el, légy szíves. Meg elfelejtettem megkérdezni, hogy milyen a hangom. Recsegek, ropogok, vagy minden jó, tiszta a vétel. Idáig a műsorom, vagyis a programom problémamentes, de reméljük, hogy így fog lenni egészen este 10 óráig.

És már meg is kaptam Little Lion-től, hogy jó hangom, és a zenék is. Viszont csak azt írta, hogy az UFO-k árabolták ismét, de visszahozták. Ezek szerint rossz pénz nem vészel, még az UFO-knak se kell. És Ericsson is azt írja, hogy minden oké.

Én már hétközepén azért kaptam üzenetet, vagyis írtátok azt, hogy hogy állok a fürdőszobával. De még most egyelőre nem kaptam semmiféle kíváncsiságot, de már folytatódik tovább, úgyhogy az ocsmányság, ahogy egyesek mondanák, az folytatódik.

Hát egy kicsit nem figyeltem ide, bekészítettem a következő zenét, de mindjárt fogok nektek képet készíteni, és küldeni, viszont a múltkor, a múlt héten maradtunk el egy zenével Little Lion-nal, amit kért, hogy játsszak le, mert ő neki nem sikerült jó verzióba, már előszedtem.

Na hát, erről van itt szó, hogy majdnem jöhetne a vakitábla, mert itt a fényképek nézegetések közben egy kicsikét elmaradtam ezzel, úgyhogy hát ez így sikerült. De nem baj, elkészítettem a következő számomat, ami nem volt más, mint a Los Dario-tól a Macarena, mert a múlt héten én úgy emlékszem, akkor Little Lion próbálkozott, de nem jött össze neki, de nem probléma, mert én már is itt elhoztam nektek a tulajdonképpen az eredeti Macarenát, amit már be is készítettem, és hagyj halljuk, mindenki táncoljon!

Hát igen, Zen, jó, hogy nem mozikat kértek, de ez a 20 vagy 5x25-ös azért nem annyira haladós, főleg ebből a össze-vissza kis csempéből, nem egyenes görbe mindenfele, de ezzel is élvezett dolgozni.

Én nekem viszont a tegnapi napom nagyon jó sikerült. Igaz, hogy késő estig szenvedtem, egy programot törtem fel, hogy működjön, de az a lényeg, hogy én az autómmal foglalkoztam, az volt az én feladatom, hogy tempomatot tegyek az autómba. Elméletileg minden működött rajta, be volt kábelezve, csak egy vezérlőkart kellett beépíteni, és utána pedig len fel kellett programozni. Nagy nehezen sikerült feltörnöm a programot, amivel meg kellett csinálnom, és újra írtam az egész ilyen vezérlését az autónak, vagyis ezt a részét, és onnantól kezdve működött, úgyhogy már tegnap este 11 óra után megcsináltam a tesztvezetést is, úgyhogy minden működik, és akkor azt tudom mondani, hogy öröm és boldogság, tempomat működik, lehet menni haza vele.

Én erre csak azt a választ mondanám, hogy ezt sem megerősíteni, sem megcáfolni, nem tudom. Úgyhogy csak óvatosan.

És akkor úgy látom, az orka nincsen itt eltűntő is, úgyhogy remélem, hogy még azért jeltad magáról. Pinocchiót se látom, de lehet, hogy együtt bújtok el valahova.

és ő már itt tovább vissza, és az Amigo, és közben itt Tinder küldött nekünk fényképet, hogy ő a tengerparton van, és ott sétál. Csak azt írja neki, hogy most egy kicsit irigy is rá, de na hát mindenkinek el kell jutni valahova nyaralni. Én nekem a magyar tengerpart lesz valami, a Tiszapart lesz az én havannám. És Házsoltot is üdvözlöm, és köszönöm, hogy csatlakozott más te itt a Bitang Jó Rádió oldalához.

majd csatok, mikor már lent leszek a vizen, és akkor a Bözsinek az orrára kiállok, és ahogy szoktam mondani, belepisilek a Tiszátokba. Mert ott a víz közepén nem lesz más lehetőség.

és Tinder így jó lehet a nyaralás, hogy az egyik nyaralásból megyünk a másikba. Azt írja, hogy ők holnap indulnak még 7 napra Balcsira. Én is szeretnék

És már úgy látom, hogy 8 óra 45 perc, és még mindig tök szárt halljátok itt a Bitang Jó Rádióban. Gyertek és csatlakozzatok, hallgassátok itt a jobbnál jobb zenéket.

is úgy látom, Tika, és Little Lion nagyon jól áll van. Itt már volt, úgy látom, egy kis hülyéskedés is, de nem probléma. Szerintem így szép az élet. Én azt mondom, egy kicsikét az ember csipkedi a másikat, de csak óvatosan, akkor nincsen semmi probléma. Engem ma bátyám felhívott, és már érdeklődött ő is, hogy mikor fogok haza érkezni, mikor megyek haza, mert a Bözsivel ők is szeretnének tenni egy kört, most már, hogy készen van, vagy úgy tető van a feje fölött. Úgyhogy én is várom, de még sajnos addig legalább 2 hónap lesz, vagy körülbelül 2 hónap. És itt azt írja nekem Little Lion, hogy Tikának és Little Lionnak egy rugójára jár az agyuk, úgyhogy ilyenkor, mikor már 2 nő ilyenkor összejön, akkor vigyázva kell megszólalni, mert lehet, hogy szavakban meg leszünk fogva férfiak, de nem biztos. És azt írja Little Lion, hogy ő is 2 hónap múlva lesz otthon Magyarországon. Hát én mondtam, hogy én már augusztus 20-ára otthon szeretnék lenni, de olyan 10-e körül tervezem, hogy elindulok. De még nincsen jegyem, se bérletem.

És itt már Ricky Martin és a bomba, de közben Csatak betett egy jó fényképet, vagy képet a Bitangyó rádió oldalára, amin az van, hogy gyerekek, gyertek ide, apátok benne van az újságban, és azt látjuk, hogy Népszava újság, és egy légy le van csapva, és a légynek az anyja, vagy az a felesége, és a gyereke ott van, és nézik, hogy igenis apa benne van az újságban.

És itt azt írja Tinder, hogy majdnem belejtette a tengerbe a telefonját. Hát nem tudom, lehet, hogy úszni akar a telefon is, de ha vízálló telefonod van, nincs vele probléma, hanem akkor csak be kell csomagolni valami vízhatlan dologba, és akkor nincs probléma. De ahogy hallottam, ez a rizses dolog, hogy beleteszed rizsbe, és majd ott kiszárad, nem biztos, hogy a legjobb megoldás.

Na, úgy látom, Tikának van fajn mércéje, mérőkéje, azt mondja, férfi centi eladó, furcsán vannak rajta a számok, nekem colostokon van a jó, meg szokott bevált öreg fa mérőléc, így ahogy szokták mondani, és akkor Little Lion is itt betett valamit, hogy világszerte megállt a Face és a Messenger, de arról senki nem beszél, hogy több órára megállt a P betűvel kezdődik, ilyen felnőtt filmes hubról van szó.

Úgy látom itt a hölgyek és urak táncolás helyett mindenféle humoros képekkel úgymond szórakoztatnak bennünket. Habár Zen kitett egy táncoló lányt, akinek szerintem túl hosszú a felsője, de majd visszavágjuk.

0: És igen, Little Lion. Csak egy kicsit reklamáltam. És úgy látom, Tika már be is tett itt a fiatal lányokat. Nagyon jó a mozgásuk. És akkor hallgassuk meg ezt a Lambadát 2005-ből.
1: Ilyen tánc...
2: Így van.

És itt a kiállásban meg is szeretném kérdezni, hogy kinek milyen tervei vannak a jövő hétre, vagy van-e valami nagy dolog, amit szeretne megoldani? Azt tudjuk, hogy Tinder menni fog a Balatonhoz, de másnak van-e valami, esetleg valami nagyon jó fontos dolga a jövő hétre?

És már ő itt, Ricky Martin, és a La Copa de la Vida. És énekelhetjük azt, hogy Un, dos, tres. Csatak, jó étvágyat! Én nem merem mondani, hogy főzök neked, mert még a levest is le tudom égetni, de hogyha tényleg ezt szeretnéd, szívesen!

és Nefertitit köszöntöm, és örülök, hogy csatlakoztál más te itt a Bitang Jó Rádióhoz. Remélem, hogy jól fogod érezni magad. Még körülbelül egy jó 3-4 óra van hátra az én műsoromból. Remélem, hogy élvezitek ezt a latin zenét.

0: És köszönöm szépen, Nefertiti, a jó adás kívánságot. Még egy 3-4 óráig ezeket a zenéket fogjátok legalább élvezni, de lehet, hogy lesz egy kis extra is, és akkor azt tudom mondani, hogy
1: ilyen tánc.

És közben itt Tinder fájdítja a szívünket, hogy itt mutogatja itt a naplementét a tengernél. De majd a Tiszáról én is küldök neki. És természetesen nektek is.

És ha már annyira itt nagy foci láz van, ez már nem más, mint Ricky Martinnak a száma, amit a, ha jól tudom, a francia, de mindjárt utána is nézek, igen, a 98-as francia világbajnokságra írta, úgyhogy guruljon az a labda!

És ha már így csatak megkérdezi, igen, van mérkőzés. Az éjszaka volt egy USA, szóval amerikai, egyes általamok Paraguay és 4-1-re nyert az amerikai válogatott. Most ebben a pillanatban is 20. percnél tart a Katár, Svájc, és 1-0-ra vezet Svájc, és az én időm szerint 23 nálatok akkor éjfél, 0 órától kezdődik a Brazília-Marokkó összecsapás.

ezt is megkérdeztem úgy a bátyám, hogy mikor megyek haza, mert tulajdonképpen itt a VB után lesz egy bajnokok ligája és az Európa Liga győztes meccse, és akkor itt fogják kihirdetni ki a legjobb ligakupás csapat, és a PSG és az Aston Villa fogja ezt játszani, ha jól tudom, Salzburgba valamikor augusztus 10-án, és kérdezte, hogy tudok egyet, mert akkor mi lenne, hogyha elmennénk, de szerintem hatalmas nagy összeget kérnek ezért, úgyhogy én ezt a dolgot elnapolnám, de ha jó áron lesz, biztos, hogy elmegyek.

És ő már itt Malibu Breezy, és a Havana Loca. Közben egy kis közérdekű dolgot szeretnék megosztani veletek a holnapi napi műsorból, amit tudok legalábbis. MC Csaba fog érkezni 14 és 16 óra között, aztán pedig nem 16 és 18 óra között Gébelem fog állni a lejátszók mögött. Mindenkit szeretettel várunk.

És így megjegyzem, Zsuzsit se látom most itt, valahova eltűnt, vagy lehet, hogy dolgozik? De mindegy, beírjuk neki a mezei fekete pontot.

Én azért megjegyezném, hogy a nap is egy csillag. De lehet, hogy nem jó gondolkozok. És ő már itt, Miranda, és a vámos a pályá.

És egy kicsit nem figyelek ide, és már itt Tinder valami nudista strandra akar menni. Nyugodtan itt is neki vetkőzhetsz, nem lesz belőle probléma.

És én már itt Gaggio, és a Bessame Mucho. És akkor megint ilyenkor feltett. Már pár hete feltettem, hogy a drága spanyolos vagy mexikói kollégám Mucha nagyon el van veszve, nem láttam mostanság, pedig mikor még elmentem szabadságra, szóval hazamentem áprilisba, akkor láttam utoljára. De azért őnek is jár itt a fekete pont.

És hallgassuk meg ezt a Kubát. Ha esetleg valaki Kubába szeretne menni, hát szomorúan hallom ezt Little Lion, hogy néha kerül csak elő, de hát majd küldök neki valami visszahívó, vagy ilyen meghívót, hogy jöjjön egy kis műsorra. És itt is van a szalsza. Most itt megfordult a fejembe, hogy nincs-e valami szalszazeném itt a gépen, de mindjárt körbenézek.

Köszönöm szépen, Csatak, hogy itt voltál és hallgattál ma este is engem, és remélem, hogy jövő héten is találkozni fogunk. Pihenj jól, hogyha lehet, ne dolgozz sokat, csak egy kis sütögetés, semmi más.

Ezek szerint Little Lion neked annyira nem jön be Kuba? Nekem a bátyám azt mondta, hogy minden évben vissza szeretne menni, de most volt valami probléma, és akkor nem ment ki, de ő azt mondta, hogy jövőre megint szeretne kimenni.

és így van, Tinder. Danza kuduro. Ez a nyelv annyira nem megy nekem, de próbálok

Én köszönöm szépen, Little Lion, hogy itt voltál, és velünk bulisztál itt tulajdonképpen már 9 óra 52 perc van, úgyhogy majdnem a 2 órás műsort végig bulisztad velünk, úgyhogy jövő héten is várlak vissza, és valószínűleg ugyanez lesz a felállás, hogy egymás után érkezünk, úgyhogy kérem szépen a jó zenéket tőled, hogy én is tudjam folytatni tovább.

Én is szeretném megköszönni Bubu 81-nek, hogy itt volt, és hallgatott bennünket. Én nálam már 9 óra, azaz nálatok 10 óra és 5 perc van. Még szerintem egy pár számot leadok, és utána én is elteszem magam holnapra.

0: Igen, tánc. Tánc. Tánc. Tánc. Tánc.
1: Ezt a számot még műsor előtt szedtem elő, úgyhogy ő nem más, mint a Party Band és Alexandra Kalinka és a Rasputin Mix.

Én például Kasparovról hallottam, mert ő valami sakkozó volt. De biztos, hogy fel tudok még sorolni, vagy két nevet, de látni, hogy már volt Kakalinka, Kátya, Szergej.

Ja, és már itt zennél előkerültek a rengeteg vodkák, úgyhogy megy itt a vodka. Azért már nem szerintem elő ellopták az oroszok a tankot, című ruszki zenét, amit már hallunk, ő nem más, mint Dario G és a Carnaval de Paris. Itt nincsen Tinder semmi allé.

És itt Tinder azt írja, hogy ő nálam mindenhol parti van. Szerintem koktélozás van meg minden. Úgyhogy Tinder, szerintem ott folytas tovább. Nem, Tika, nem nyeltem nagyot. De hogyha nagyon szomjas lennék, itt van mellettem.

És ez itt már az utolsó zeném a búcsúzás előtt. Részemről ez kihagyhatatlan. Én nem más, mint Csordás Tibi, a Fiesta, és a Hol Emi Amor.

Akkor te tegnap Tika Metallica koncerten voltál. Én nem vagyok annyira metalzenés, de hallottam, hogy igen, az van, volt pár ismerősöm, aki élőbe bejelentkezett onnan. Remélem, hogy jó sikerült az a buli is.

És már 22 óra, 22 perc van itt a Bitangyó Rádióban, és az utolsó számomat, Bonanza Bonzai, valami véget ér, számát fogom nektek leadni, és ezzel szeretném megköszönni nektek a mai kitartó zenehallgatást.

Nincs semmi probléma, Tika, nem volt itt nagyon sok trollkodás. Jó éreztétek magatokat, ezzel nincs semmi probléma. Úgyhogy én köszönöm, hogy itt voltál, és idézőjelbe trollkodtál. És Tindert is sajnálom, hogy nem volt neki mojító, csak Sex on the Beach.

És most nekem itt kiderült az, hogy nincs itthon az egyik lakótársam, aki esténként nagyon keményen nyomja szerintem a játékot, és ő nála szokott ilyen probléma lenni, hogy megszakad az internetem, de most nagyon kitartó volt az internet, semmi hibával végig tolt az egész estét, úgyhogy valószínűleg ez volt a probléma, de ezzel nem tudok sajnos mit csinálni.

És akkor itt szeretném mindenkinek megköszönni, aki itt volt, és végig hallgatta a műsoromat, akik nem voltak mások, mint Suncorgó, Tika, Zen, Tinder és Ericsson, akiket látok, és akik még itt voltak előtte. Azért megemlítek egy pár nevet, és azért nem volt más, mint Little Lion csatak. Havát is láttam itt azért, és akkor köszönöm szépen, hogy itt voltatok és hallgattatok. Egy hét múlva szerintem szombaton este ugyanígy találkozni fogunk. Sziasztok! Jó ét! Tökszát hallottátok itt a Bitang Jó Rádióban.

a 80-as. Together forever and never too fast. 90-es.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Eurodance Mania. Bip up the yayo.
1: Hölgyeim és uraim!
2: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
3: A Gitangyó Rádió.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

0: Hey yo, this is Sean Paul.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé.
3: Itt a Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Hey yo, this is Sean Paul.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé.
3: Mutangyó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részműrészsel megsebzett bronztérgyű repet sarkú büdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!
3: I wanna, I wanna,

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

Rádió. Like this.